samun mafita kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp.